És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Esküdtettek a miniszterek, megalakult az új kormány. Megkezdődött a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. Melegszik majd az idő a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel, egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás. A gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután. Kisebb zápor esetleg észak-keleten jöhet. A szél nagy területen megélénkül, odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Hajnalban 1-8, délután 18-23 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Fogyasztás előtt mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Új turbókörforgalom épül. Beindult az utazási szezon Sármelléken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Népik. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a keményhéjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
2: Jelentős fejlesztések indulnak Zalaegerszegen. Ötágú kétsávos turbókörforgalom épül a Tesco közelében. A beruházás részeként kerékpárút is készül a Berzsenyi út és a Zalazón térsége között. A projektre összesen 2,2 milliárd forint állami támogatást kapott a város, ebből 1,6 milliárdot fordítanak közlekedés fejlesztésre. A munkálatok a közbeszerzés után indulhatnak, és várhatóan 2028 végéig tartanak. A fejlesztések idején jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani. Döntés született arról is, hogy elbontják a korábban bezárt MMIK épületét, helyén ideiglenesen parkolót alakítanak ki. A beruházás szintén 2028-ra készülhet el, számolt be az AOL. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőterére, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára, írja a ZAOL. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak

0: Éves, ma is működőképes jármű egykor a budapesti közlekedési vállalatnál szolgált, a legendás 173-as gyorsjáraton. A buszt vezető Török Bálint elmondta, céljuk, hogy a jármű eredeti, fővárosi arculatát megőrizzék. A Nosztalgia busz rendszeresen szerepel zalai rendezvényeken. Legközelebb június 21-én indul retróváros nézésre Zalaegerszegen Béres Katalin történész vezetésével. Számolt be az AOL. Hungarikum Fesztivál lesz Balatongyörökön. Az eseményt harmadik alkalommal rendezik meg a településen, ahol hagyományőrző programok, kézműves vásár és koncertek is lesznek. Fellép például a Genesdiási dalárda és citerások, valamint népzenei és operett műsorok is szerepelnek a kínálatban. A rendezvényen íjászattal, solymász bemutatóval, mohácsi busó bemutatóval és népi játszóházzal is készülnek. A fesztivált május 23-án tartják a Szép Kilátónál, közölték a szervezők. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
1: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
0: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen, az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. Az AOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó járdaszakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedést biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Családi programokkal és kulturális előadásokkal rendezték meg a Deák túrát Ságodon. Az egésznapos rendezvény sportprogramokkal indult, majd a kultúrházban folytatódott. Az esemény történelmi alapját az adja, hogy a feljegyzések szerint Deák Ferenc 1843-ban járt a településen, ahol egy nagyobb közösségi eseményen vett részt. A rendezvényen gyerekprogramok és hintózás is várta az érdeklődőket, emellett előadást tartottak Deák Ferenc életéről is. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Letartóztattak egy 21 éves tófeji férfit, aki rövid idő alatt több embert is kirabolt Zalaegerszegen. A gyanú szerint május 1-én este 3 sértettől vett el pénzt erőszakkal vagy fenyegetéssel. A férfi a dísztéren és a vasútállomás közelében támadt áldozataira, egyiküket fellökte, másokat késsel fenyegetett. A rendőrök a zalaegerszegi rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A gyanúsítottal szemben rablás, lopás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. A bíróság elrendelte a letartóztatását, írja az AOL. Új korszerű műtéti eljárást alkalmaztak az Alavármegyei Szent Rafael Kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült. Írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható idő.

0: adásról. A hidegfront és az ivataros idő után lassan javul az idő, több napsütésre lehet számítani. A reggelek kifejezetten frissek lesznek, többfelé 5-7 fok köré hűlhet le a levegő. Napközben viszont ismét melegszik majd az idő, a délutáni órákban eleinte 14-16, majd a hétvége felé már 18-20 fok körüli maximumok várhatók. Élénk lehet az északnyugati szél, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, az év 133. napja, május 13, mennyi 3-as, mennyi 13-as? A szervácokat lehet ma ünnepelni. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, ugyanide jöhet a közlekedési info is. Hello, jó reggelt, 6 óra múlt 10 perccel, Max Levente vagyok. Rihanna és az Umbrella kezd.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok a hét közepén, május 13. szerda. Már a hétvégével kacérkodunk egy picit. Mindjárt jön Michael Gray és a The Weeknd, előtte egy-két érdekesség. Ugye Szervác napja van, a Fagyos Szentek egyike, Szervác Pongrácz Bonifác. A népi megfigyelés szerint a Fagyos Szentek idején gyakori a lehűlés, ami kárt tehet a veteményben. Na hát tegnap meg is jött a hidegfront, úgyhogy ez teljesen valid. És akkor az emlegetett Michael Gray sláger The Weeknd, így megyünk tovább percről percre, közelebb a hétvége felé. A Besten. Jó reggelt!

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. Ma már csak keleten lehet szükség az esernyőkre, máshol hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Napos pátyófelhős idő 15-20 fok közötti maximummal. Részletek a hírek végén, aztán a kanadai Counting Crows érkezik az Accidentally in Love-vel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fogyasztás előtt mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Új turbókörforgalom épül. Beindult az utazási szezon Sármelléken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Népik. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó víz kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Jelentős fejlesztések indulnak Zalaegerszegen. Ötágú kétsávos turbókörforgalom épül a Tesco közelében. A beruházás részeként kerékpárút is készül a Berzsenyi út és a Zalazón térsége között. A projektre összesen 2,2 milliárd forint állami támogatást kapott a város, ebből 1,6 milliárdot fordítanak közlekedés fejlesztésre. A munkálatok a közbeszerzés után indulhatnak, és várhatóan 2028 végéig tartanak. A fejlesztések idején jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani. Döntés született arról is, hogy elbontják a korábban bezárt MMIK épületét, helyén ideiglenesen parkolót alakítanak ki. A beruházás szintén 2028-ra készülhet el, számolt be az AOL. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőterére, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bűvülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára, írja a ZAOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A hidegfront és az ivataros idő után lassan javul az idő, több napsütésre lehet számítani. A reggelek kifejezetten frissek lesznek, többfelé 5-7 fok köré hűlhet le a levegő. Napközben viszont ismét melegszik majd az idő, a délutáni órákban eleinte 14-16, majd a hétvége felé már 18-20 fok körüli maximumok várhatók. Élénk lehet az északnyugati szél, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén. Egy picit csillapodik a záporos, zivataros időjárás, viszont péntekre visszatér, azt ígérik. Ma reggel még keleten előfordulhat kisebb eső. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra is kisüthet a nap. A maximum 15-20 fok között alakul. Holnap tovább melegszik az idő, 19-23 fok lesz, viszont ahogy említettem, pénteken újabb záporok, zivatarok jöhetnek. És remélem, jöhetnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Lionel Richie-t indítom Just For You címmel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a hét közepének legfrissebb hírei. Hét után pedig jönnek újból a legjobb zenék, például Warren G-től. Vagy a Volvox-tól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek. Várják a nevezéseket a Göcsej film szemlére. A fiatalokat is megszólítja a Göcsei domborítószó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített elkészítést, ami pedig növeli a keresztelnyezőzés kockázatát.
1: Idén is meghirdették a Göcsej film szemlét. A 22. alkalommal megrendezett filmes sereg szemlére dokumentumfilmekkel, kisjátékfilmekkel és filmetődökkel lehet pályázni május végéig. A szervezők külön ifjúsági kategóriát hirdettek a 14 és 24 év közötti fiatalok számára. Ebben az online világ veszélyeit és a lehetséges megoldásokat feldolgozó alkotásokat várják. A díjazott filmeket októberben mutatják be a közönségnek, adta hírül a Zalaegerszegi Televízió. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A viharosabb idő után mától nyugodtabb, frissebb léghullámok érkeznek térségünkbe. Most még az átlagosnál hűvösebb reggelekkel indulnak a napok, több helyen 5 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. Napközben viszont fokozatos melegedés kezdődik. A délutáni csúcshőmérséklet eleinte 14-15, később

mai nappal kapcsolatban, ugyanis az év 133. napja, és május 13-a van, ami nem péntek, hanem a hétközepes szerda. Sok boldogságot, kedves szervácok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Már is kezd a Kings of Leon, Use Somebody. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néhány nappal ezelőtt Britney Spears bűnösnek vallotta magát a bíróságon, miután márciusban ittas vezetés miatt letartóztatták. Britney először szólalt meg az ítélethirdetés óta. Azt mondta, egy spirituális út kezdete ez. Sok sikert kívánunk hozzá, és a detoxhoz is. Toxic, ezzel a dalával megy tovább a szerda reggel, mit a Besten. Remélem, nincs dugó baleset, ha mégis, akkor jöhet a közlekedési info. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten még lehet egy-egy futózápor, az ország nagy részén viszont akár hosszabb időszakokra is kisüthet ma már a nap. 15-20 fok között alakul a maximum, de hogy mire számíthatunk a folytatásban, kiderül a hírek végén. 7:30 után a Flip the Script-tel idézzük meg az ezredfordulót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megvan az idei Balatonfagyia. Új híd épült Zalaegerszegen. Versmondó versenyt hirdettek zalai diákoknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Megvan az idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürdő Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csopi maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyia.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen, az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. Az AOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. Kortárs magyar gyermekirodalmi vers és prózamondó versenyt hirdettek Zalavár megyei alsó tagozatos diákoknak. A Rímra Mazuri elnevezésű megmérettetést május 22-én rendezik Hévízen a Rózsakert Múzeumban. A jelentkezőknek egy kortárs magyar szerző versével vagy prózájával kell készülniük. A program célja, hogy közelebb hozzák a gyerekekhez a mai irodalmat. A nevezési határidő május 15-e. A részvétel ingyenes, a legjobbak pedig jutalomban részesülnek, közölték a szervezők. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A hidegfront és az ivataros idő után lassan javul az idő, több napsütésre lehet számítani. A reggelek kifejezetten frissek lesznek, többfelé 5-7 fok köré hűlhet le a levegő. A délutáni órákban eleinte 14-16, majd a hétvége felé már 18-20 fok körüli maximumok várhatók. Csapadék már jóval kevesebb helyen fordulhat elő, inkább csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 13-án, szerdán, Szervác napján. 76 éve a mai napon először rendeztek Forma 1-es versenyt a Silverstone-i pályán. 91 éve ezen a napon Carsey McGee szabadalmaztatta a parkolóórát. Na, jól van. 85 éve a mai napon született Ritchie Valens, amerikai énekes, dalszerző és gitáros, a rock and roll egyik úttörője, aki mindössze 18 évet élt. Ma 76 éve megszületett Stevie Wonder, amerikai énekes, zenész. I love you. 87 évvel ezelőtt ugyanezen a napon született Harvey Keitel, amerikai színész, Alkonyattól Pirkadatig, Apácasó, Ponyvaregény. Ő volt Mr. Wolf, a probléma megoldó, ugye megvan? És ma 40 éves Robert Pattinson, brit színész, modell, zenész, producer, az Alkonyat filmek sztárja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Hát az M5-ösön nem egyszerű a közlekedők dolga, ugyanis ott Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. Újhartyánnál leterelnek mindenkit a pályáról, teljes útzár van. Aki tud, már időben hajtson le az 5-ös főútra. Rögtön 8 óra, jó reggelt! Vannak dolgok, amik nem változnak. A következő órában halljuk majd Ákost és a New Radicals-t is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fogyasztás előtt mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Új turbókörforgalom épül. Beindult az utazási szezon Sármelléken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Népik. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó víz kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Jelentős fejlesztések indulnak Zalaegerszegen. Ötágú kétsávos turbókörforgalom épül a Tesco közelében. A beruházás részeként kerékpárút is készül a Berzsenyi út és a Zalazón térsége között. A projektre összesen 2,2 milliárd forint állami támogatást kapott a város, ebből 1,6 milliárdot fordítanak közlekedés fejlesztésre. A munkálatok a közbeszerzés után indulhatnak és várhatóan 2028 végéig tartanak. A fejlesztések idején jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani. Döntés született arról is, hogy elbontják a korábban bezárt MMIK épületét, helyén ideiglenesen parkolót alakítanak ki. A beruházás szintén 2028-ra készülhet el, számolt be az AOL. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőterére, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára, írja a ZAOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A hidegfront és az ivataros idő után lassan javul az idő, több napsütésre lehet számítani. A reggelek kifejezetten frissek lesznek, többfelé 5-7 fok köré hűlhet le a levegő. Napközben viszont ismét melegszik majd az idő, a délutáni órákban eleinte 14-16, majd a hétvége felé már 18-20 fok körüli maximumok várhatók. Élénk lehet az északnyugati szél, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ugye a hírek előtt mondtam, hogy teljes pályazár van az M5-ösön Újhartyánnál, felborult és keresztbe fordult egy kamion Szeged felé, és teljes útzár van a 32-esen is Jászfényszaru közelében, ahol kamion és autó karambolozott. Jó utat óvatosan, 0620-55-55-155, a közlekedési hír van jöhet ide, 4 perc elmúlt 8, már is énekel Jerry Halliwell.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Next FM a legjobb zenék. Azt hiszem a mai reggel két legfontosabb közlekedési infója. Egyrészt az M5-ös Röszke felé, ahol Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. Teljes pályazárban már a 30-as kilométernél Ócsa térségében leterelik a forgalmat, aki teheti, válaszol másik úton alatt, és teljes útzárban a 32-es főúton is Jászfényszaru közelében, ahol egy kamion autóval ütközött, a 12-es kilométernél történt. Óvatosan, jó utat, és ha dugó, baleset van, várom én is a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Elveszítette a pert Amy Winehouse apja, nem jár neki az énekesnő barátainál lévő elárverezett hagyatékból. Mitch Winehouse azzal vádolt a lánya két közeli barátnőjét, hogy jogtalanul adták el az énekesnő személyes tárgyait amerikai árveréseken. A legfelsőbb bíróság most ítéletet hozott, eszerint a tárgyak ajándékok voltak, az apa pedig megbízhatatlan tanúnak bizonyult. A megbízhatatlan tanú egykori lánya. Amy Winehouse énekel a folytatásban. Tears dry on the Rona Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem véletlenül hívják Fagyos Szenteknek a Szervác, Pongrác, Bonifác névnap körüli időszakot. Tegnap szórakozott velünk Pongrác, ezt írják a neten. Az esti órákban kifehéredett a kékestető, éjfél után a hóvastagság elérte a 2 centimétert, Gyöngyösön pedig teniszlabda méretű jég potyogott az égből. Mindez május 12-én, de hogy mi vár ránk ma? A hét közepén, a hónap 13. napján, az is kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy szeles, hűvös májusi időnk lesz, napsütéssel, gomoly felhőkkel, már csak egy-egy picike futózáporral. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk. Teljes útzár az M5-ösön, Úcsánál leterelnek mindenkit a Szeged felé vezető oldalról, mert hogy felborult és keresztbe fordult egy kamion. Rögtön 8:30, jönnek a hírek, aztán George Michael és a Fast Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megalakult az új kormány. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek. Várják a nevezéseket a Göcsej film szemlére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki a parlament. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztelnyeződés kockázatát.
1: Idén is meghirdették a Göcsej film szemlét. A 22. alkalommal megrendezett filmes sereg szemlére dokumentumfilmekkel, kisjátékfilmekkel és filmetűdökkel lehet pályázni május végéig. A szervezők külön ifjúsági kategóriát hirdettek a 14 és 24 év közötti fiatalok számára. Ebben az online világ veszélyeit és a lehetséges megoldásokat feldolgozó alkotásokat várják. A díjazott filmeket októberben mutatják be a közönségnek, adta hírül a Zalaegerszegi Televízió. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei Dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, számolt be róla a Vármegyei Napilap. A viharosabb idő után mától nyugodtabb, frissebb léghullámok érkeznek térségünkbe. Most még az átlagosnál hűvösebb reggelekkel indulnak a napok, több helyen 5 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. Napközben viszont fokozatos melegedés kezdődik. A délutáni csúcshőmérséklet eleinte 14-15, később már 18-21 fok körül alakulhat. A szél több alkalommal megélénkülhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Nem. Best FM a legjobb zenék. Május 13-án szerdán szeles, hűvös, napos, gomoly, felhős májusi időnk lesz 20 fok körüli maximummal, jóval több napsütéssel, mint tegnap, és továbbra is leterelnek mindenkit az M5-ösről a Szeged felé vezető oldalon Ócsánál, korábban ugyanis felborult és keresztbe fordult egy kamion, teljes pályazárban. Jó utat az Envóggal, Free Your Mind a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 13, nem péntek, szerda, mindjárt 9 óra, jön egy új óra az új napon, benne új esély. Another Chance, Roger Sanchez dalával is készülök, és itt lesz a Well Hello is. 0620-55-55-155, telefon SMS Viber. Rövid információs szünet következik, aztán újból a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megalakult az új kormány. Megvan az idei Balatonfagyija. Új híd épült Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Megvan az idei Balatonfagyija. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyia.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen, az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhat faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. A ZAOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. Kortárs magyar gyermekirodalmi vers és prózamondó versenyt hirdettek Zalavármegyei alsó tagozatos diákoknak. A Rímra Mazuri elnevezésű megmérettetést május 22-én rendezik Hévízen a Rózsakert Múzeumban. A jelentkezőknek egy kortárs magyar szerző versével vagy prózájával kell készülniük, közölték a szervezők. A hidegfront és az ivataros idő után lassan javul az idő, több napsütésre lehet számítani. A reggelek kifejezetten frissek lesznek, többfelé 5-7 fok köré hűlhet le a levegő. A délutáni órákban eleinte 14-16, majd a hétvége felé már 18-20 fok körüli maximumok várhatók. Csapadék már jóval kevesebb helyen fordulhat elő, inkább csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tart a pályázár az M5-ösön, ahol Szeged felé korábban Újhartyán térségében egy kamion felborult, keresztbe fordult, eltorlaszolva az utat. Márócsánál leterelnek mindenkit, aki tud, válaszol másik útvonalat. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok! 4 perccel múlt 9, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Már is jön a Compact Disco és a Build a Rain.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Puerto Rico-ban született Ricky Martin, aki 9 évesen már reklámfilmben szerepelt, de focizott is, aztán popénekesi karrierbe kezdett. Első szólóalbumát 91-ben készített el, azóta majdnem 100 millió eladott lemeznél járt, 2 Grammy és 5 Latin Grammy díjat kapott. Olyan slágereit ismerhetjük és hallhatjuk majd július 6-án élőben Budapesten, mint a Living La Vida Loca, a Maria, a She Bangs, a Nobody Wants to Be Lonely, vagy a most érkező Private Emotion.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sunny Shining süt a nap, énekelt a Bob Marley. Tegnap este viszont esett a hó a Kékesen, 2 centi ráadásul, úgyhogy szépen kifehéredett a Time május 12-én, Gyöngyösön pedig teniszlabda méretű jég hullott az égből. Hát a hidegszentek ugye, Szervác, Pongrác, Bonifác, ma Szervác napja van. Sok boldogságot az ünnepelteknek, névnaposoknak, szülinaposoknak. Nincs változás az M5-ösön egy reggeli kamionbaleset miatt, melyben a kamion felborult, oldalára fordult és eltorlaszolta a teljes pályaoldalt a Szeged felé vezetőt. Teljes útzárban Ócsánál leterelnek mindenkit. Új esély, Another Chance a címe Roger Sanchez dalának. Ezzel megy tovább a szerda reggel a Besten.

FM, a legjobb zenék, egy kis francia house-t öltöztetett hip-hop ruhába Kanye West. 2007-ből jön a Stronger, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló időszakának legnagyobb pop himnuszai pedig ma is mixben hallhatóak, majd a Night Shift-ben 6-tól Whiteboy-tól 7 és 8 között a lemezjátszók mögött. DJ Effendi.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra sem járható az M5-ös Szeged felé, csak Ócsáig, ott leterelnek mindenkit, egy kamion felborult, eltorlaszolva az autópályát. Ha van közlekedési hír a következő órában, sőt, a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155, 10 után pedig itt lesz többek között Armand van Helden. És Szakács Gergő is. Rögtön 10 óra, mindjárt folytatjuk a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fogyasztás előtt mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Új turbókörforgalom épül. Beindult az utazási szezon Sármelléken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Népik. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvíz kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Jelentős fejlesztések indulnak Zalaegerszegen. Ötágú kétsávos turbókörforgalom épül a Tesco közelében. A beruházás részeként kerékpárút is készül a Berzsenyi út és a Zalazón térsége között. A projektre összesen 2,2 milliárd forint állami támogatást kapott a város, ebből 1,6 milliárdot fordítanak közlekedés fejlesztésre. A munkálatok a közbeszerzés után indulhatnak, és várhatóan 2028 végéig tartanak. A fejlesztések idején jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani. Döntés született arról is, hogy elbontják a korábban bezárt MMIK épületét, helyén ideiglenesen parkolót alakítanak ki. A beruházás szintén 2028-ra készülhet el, számolt be az AOL. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőterére, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára, írja a ZAOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A hidegfront és az ivataros idő után lassan javul az idő, több napsütésre lehet számítani. A reggelek kifejezetten frissek lesznek, többfelé 5-7 fok köré hűlhet le a levegő. Napközben viszont ismét melegszik majd az idő, a délutáni órákban eleinte 14-16, majd a hétvége felé már 18-20 fok körüli maximumok várhatók. Élénk lehet az északnyugati szél, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebből az időszakból pedig olyan ismerős nevekkel találkozhatunk ebben az órában, mint Sophie Alice Baxter, Coolio, Armand van Helden, Donna Louise, Artful Dodger, Dario G., nem sokára Edwin Collins, Craig David, vagy az óra indító Planet Funk. 5 perc elmúlt 10, hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a brit elektronikus trió a Dario G 1997-es bemutatkozó dalával megy tovább a szerda délelőtt, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Szól már is a Sunshine a Besten.

ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Még a reggeli órákban az M5-ösön Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az adott pályaszakaszt lezárták, a forgalmat Úcsa térségében kiterelik. Már ott is nagy a dugó, aki teheti válasszon másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is torlódik a forgalom. Tudom, hogy kicsit odébb van, de a 4-es főút is lehet alternatíva. Ezen kívül a 32-es főúton Jászfényszaru közelében szintén korábban kamion és autó karambolozott a 12-es kilométernél, ott is teljes útzár van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Ahol a délelőtt utolsó órájában Carl Wolf énekli el kedvenc Totó slágerét. És Afrika mellett Gyula Firátótra is ellátogatunk. Jön Subbase Monster is, és jöhet a közlekedési info, ha van 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az aszályhelyzetről is tárgyalnak a mai kormányülésen. Hazánkban nem okozhat járványt a hantavírus. Sok napsütés várható ma, csak északkeleten lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszályhelyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta a rádiónak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelmi hatóság. Illegális árusokat értek tetten az ellenőrök egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában, ahol 9 árustól főleg szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A gyümölcsök penészesek és romlottak voltak, és az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló papírokkal, vagyis súlyos kockázatot jelentettek a gyümölcsök a fogyasztók számára. Havazott tegnap este a Kékestetőn, nagyjából 2 centiméternyi hó hullott. Miközben ott kifehéredett a táj, Gyöngyösön teniszlabda méretű jég esett. A horvát határ közelében Letenyén pedig nagyjából 40 mm-nyi eső esett 24 óra alatt. Hogy ma milyen időre számíthatunk, azt már is elárulom. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső, holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezt senki sem szereti, ha a sötét titkok napvilágot látnak, de hát akár akarják, akár nem, előbb-utóbb kiderülhetnek. Ez történt most is. Évekig titkos viszonyt folytatott P. Diddy és a brit királyi család tagja, Sarah Ferguson, András herceg exe. I don't wanna know, nem akarom tudni, de most már tudjuk persze. P. Diddy-ek kezdenek. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A december 16-án újból Budapesten koncertező kanadai rockstar Bryan Adams kezében nem csak a gitár szól jól, de a fényképezőgép is tökéletesen működik. Lelkes fotós is, mind a mellett, hogy évtizedek óta megkerülhetetlen alakja a rockzenének. Cloud No. 9 című dalát most Sikén mixében halljuk a Besten.
1: Best FM.

0: Ezt a fem a legjobb zenék, hát nem két perc egy felborult kamion műszaki mentése, úgyhogy továbbra is pályazár van az M5-ösön Szeged felé, Újhartyán térségében történt még reggel kamion baleset, felborult, az oldalára fordult és eltorlaszolta a pálya ezen oldalát. Ócsánál terelnek le mindenkit, és már az 5-ös főút is nagyon lassú, akár a 4-es főút is lehet alternatív kerülő út, bár egy picivel hosszabb, tudom. És több kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé is, Tata előtt nem sokkal. Ha dugó, baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 2-2 a nemek aránya a hírek után. Majoros Rita követeli magának a mikrofont. Give it to me, ez pedig a dal címe Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Maxim Levanta vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz üzemanyag hiánya kutakon, ezt ígérte a MOL. Beatles rajongói központ nyílik Londonban, északkeleten lehetnek záporok, máshol napos, száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Lesz elég dízel és benzin is a kutakon. Magyarországnak ugyanis stabil az üzemanyag ellátása. Ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint ma estig elfogyhat a dízel a kisebb kutakról. A társaság azt közölte, hogy az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség valóban elfogyhat ma, de a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja a partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat. Ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Szabálytalankodó hajósokat kaptak el a Dunán a vízirendőrök. Egy hetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a múlt héten, amelynek keretében 159 hajót, köztük teher, tartály, személy és sportcélű hajókat ellenőriztek. Helyszíni bírságot 48 esetben szabtak ki, 12 alkalommal pedig szabálysértési feljelentést tettek. Főleg okmányok, engedélyek és biztonsági felszerelések hiányoztak a hajósoknál, de volt, aki ittasan vezetett, és olyan is, aki ellopott egy elektronikus bóját. Látogatóközpont lesz a londoni Beatles székházból. A 7 emeletes épületben egy interaktív múzeumot alakítanak ki, ahol be lehet majd nézni az egykori stúdiókba, oda, ahol a Let It Be album készült. Emellett hozzá lehet férni a legendás együttes zenei archívumához, és arra a tetőteraszra is fel lehet majd menni, ahol 1959-ben az utolsó nyilvános fellépését tartotta a Liverpooli négyes. A központ a tervek szerint 2027-ben nyitja meg kapuit. Napos időben bízhatunk ma. Estén az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, csodás délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, és szerda van, úgyhogy visszatértem egy kis pihenőből, és újra én várom Önöket a legjobb zenékkel. Itt lesz a Black Machine, jön Sean Paul, jön majd a Bombon is, de a Destiny's Child is beugrik. Timbalandel, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel pedig indul a délután. It's a Give It To Me.
0: Best FM,

Pest FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy velem tartanak ma a napsütésben is, és a legjobb zenék társaságában. Hozom ma is természetesen a napkérdését, mindenféle közlekedési információt, mindenféle érdekességet, mozi ajánlót is, úgyhogy tartsanak velem. Mert persze ma is a legjobb zenéké lesz a főszerep, úgyhogy Melanie C érkezik hamarosan a Spice Girls-ből, és a Never Be The Same Again. Itt lesz Sean Paul is, és a Temperature kicsit már nyárra hangol minket, de előtte itt a Black Machine, és talán a világ egyik legegyszerűbb dalszövegű dala. Annyit kell megjegyezni, hogy How G.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik ma is úton vannak, úton lesznek. Hozom a közlekedési információkat, amint megkapom őket. Például, hogy az M0-as autó déli szektorán Gyálnál az M3-as autópálya irányába szalagkorlátot javítanak. A 34-es és a 35-ös kilométerek közötti szakaszon, úgyhogy a külső sáv zárva is van. Jelen pillanatban is legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155. Ma is ide várom a közlekedési infókat. Bárki bármerre jár, már jöhet is. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sokan azt mondják, hogy a szerda a legnehezebb nap a héten, és hogy a szerda délután, mert hogy még messze a hétvége, és már messze az előző hétvége, úgyhogy ilyenkor kell egy kicsit felspanolnunk magunkat, feltölteni energiával, egy délutáni kávéval, így ebéd után, vagy néhány isteni zenével, hogy azért kibírjuk még péntek délutánig. Na én ezzel leszek a következő órában. Kávét sajnos nem tudok küldeni a rádión keresztül, de isteni zenéket annál inkább, úgyhogy itt lesz majd a TNT és a Tiltott Perc. Egyébként pár perc múlva egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Madison Avenue.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik az országos szúnyoggyérítés, a jövőben nem lehet fákat kivágni a védett erdőkből, napsütésre, szélre és kisebb záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kezdődik a szúnyogok elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófavédelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek itt víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, ezt írta a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a posztja szerint azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére, szerinte ugyanis az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét is jelentik. Azt is hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Sokan segítik majd a meteorológusokat, több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást, amely rögzíti majd a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A Hungaromet munkatársai a következő hetekben döntenek arról, hogy kik vehetnek részt a mérőhálózat kialakításában. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták előt a rendőrök. A 23 éves fiatal 10 000 forintos hamis bankjegyeket hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár a fiatalember tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben pénzhamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a fiatal férfi pedig szabadlábon védekezhet. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső, holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt, most már lassan 4 perccel pörög tovább a délutáni jó hangulat. Én Majoros Réta vagyok, hozom mindjárt Enley dalát, itt lesz a Two Times, de beugrik majd DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince is, és itt lesz egy isteni dal tőlük, ez a Boom Shake the Room, jön majd a Madison Avenue is, most indítják az órát. Who the hell are you? Itt a Best FM-en. Szép délutánt!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Vesztefem a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Itt a tavasz, most már tényleg végérvényesen, sőt, lassan itt a nyár is. Elkezdték sokan tervezgetni a nyaralást, az utazásokat, úgyhogy arra vagyok ma kíváncsi, hogy melyek a legidegesítőbb szokások, vagy éppen embertípusok utazás vagy nyaralás közben. Na, ki mire voksol, biztos vagyok benne, hogy már egy-egyen legalább mindenki találkozott. Engem például borzasztóan zavar az, ha mondjuk vonattal utazom valahová, és valaki nagyon hangosan telefonál, de úgy, hogy egyébként simán halkabban is tudna, de csak azért is direkt, vagy akár kihangosítva telefonál, szerintem az nagyon-nagyon tudja zavarni az utazó közönséget, szóval, hogy a többieket, vagy akik mondjuk, nem is tudom, amikor le kell szállni, hogy maradjunk a vonatnál, akkor igazából ki sem nyílt az ajtó, és mindenki ugyanakkor és ugyanott fog tudni leszállni, de neki valahogy mégis tülekednie kell. Na én őket is mondjuk úgy, hogy kevésbé csípem. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a legidegesítőbb embertípusok, vagy éppen szokások egy-egy utazásnál. A folytatásban pedig mindemellé jön a Black Eyed Peas és a Make Me Halfway, előtte Enli és a Two Times a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik menet közben hallgatják a Best FM-et, meg is jöttem a legfrissebb infokkal. Budapesten az Üllői úton baleset történt a Kálvin tér előtt, ezt Laci írta, nagyon szépen köszönöm. Illetve az M5-ös autópályán továbbra is figyelni kell, mert hogy Röszke felé Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe is fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentrekett autókat a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsánál továbbra is kiterelik az arra haladókat. Már itt is torlódik a forgalom. Aki pedig teheti, válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton például, de ezért a környék útjai és településein is, Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is óriási a forgalom és óriási a torlódás. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van más infója, más kerülő útja, vagy tényleg bármilyen infója az utakról, megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán felrázom önöket a Kompakt Diszkó és a Hősök dalával, jön a Minden rendben. És itt lesz Alex Audio is, a Crystal Waters-el és a Destination Calabria. Destination Unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az aszályhelyzetről is szó lesz a mai kormányülésen. Nem okozhat járványt a hantavírus, sok napsütés várható ma, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszályhelyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta rádiónak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatban 10 vármegyében több mint 280 gyereket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg pedig országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. A hétvégén lesz a múzeumok majálisa. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 104 intézmény mutatkozik be szerte az országból. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel és szakmai beszélgetésekkel várják. A rendezvény célja pedig az, hogy megmutassák, hogy a múzeum nem csupán kiállító, hanem közösségi tér is. Napos időben bízhatunk ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már szerda délután 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább, élvezzük a legjobb zenéket. Mondjuk a Kosintől, itt lesz a Catch, jön majd Manu Chao is a Bongo Bongal, de ami tutti felrez minket, az nem más, mint Alex Gaudia és a Krista Waters-zal a Destination Calabria. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig Tom Novidala a Best

Best FM a legjobb zenék. Melyik a legidegesítőbb? Talán azt mondom, hogy legkellemetlenebb embertípus nyaraláskor, utazáskor. Azt írja Zoli, a hangosan videótelefonáló a reptéri váróban. Mindenki hallja a családi drámát, és valószínűleg ez senkit nem érdekel. Attila is írt, a strandfoglaló törölköző maffia reggel 6-kor lefoglal 8 napágyat, aztán eltűnik délutánig, csak azért, hogy másnap esélyese legyen. Misi is írta, aki az egész buszon kihangosítva tiktokozik, és bénább videókat néz. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide az üzeneteket. De írt Viki is, hogy aki minden országban rántott húst kér, majd panaszkodik, hogy nincs olyan íze, mint otthon. Na hát igen, bőven van ilyen is. Jöhetnek az üzenetek, na meg mellé egy kis Manu Chao. Érkezik 1998-ból egy kis reggi, egy kis latin és folk hangzással vegyítve, szóval a Bonga Bonga Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sixpence None the Richer és a Kiss Me, ezek pedig a legfrissebb közlekedési infók. Továbbra is tart a pályázár az M5-ösön. Újhartyán térségében, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion, ezzel elzárva teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt. A 48-as kilométernél a bent rekedt autókat a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsánál továbbra is kiterelik a pályaforgalmát. A kiterelés előtt is már torlódás van. A kiteheti válaszon másik útvonalat, azonban sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain, településein, így Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is telítettek a sávok. A kiteheti a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát, ezt írják többen. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat és baleset mentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Megalakult az új kormány. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek. Várják a nevezéseket a Göcsej film szemlére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki a parlament. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztényezőzés kockázatát.
2: Idén is meghirdették a Göcsej film szemlét. A 22. alkalommal megrendezett filmes sereg szemlére dokumentumfilmekkel, kisjátékfilmekkel és filmetűdökkel lehet pályázni május végéig. A szervezők külön ifjúsági kategóriát hirdettek a 14 és 24 év közötti fiatalok számára. Ebben az online világ veszélyeit és a lehetséges megoldásokat feldolgozó alkotásokat várják. A díjazott filmeket októberben mutatják be a közönségnek, adta hírül a Zalaegerszegi Televízió. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, számolt be róla a Vármegyei Napilap. A viharosabb idő után mától nyugodtabb, frissebb léghullámok érkeznek térségünkbe. Most még az átlagosnál hűvösebb reggelekkel indulnak a napok, több helyen 5 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. Napközben viszont fokozatos melegedés kezdődik. A délutáni csúcshőmérséklet eleinte 14-15, később már 18-21 fok körül alakulhat. A szél több alkalommal megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
4: 88.9 Best

0: isten és kegyetlen, mint halottját az itt
1: agyar. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Veszt-FM, a legjobb zenék. A Zalavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint 2026. március 1-től újra elindult a mobil ügyfélszolgálat, vagyis a kormányablak busz, amely a megye településeire látogatva helyben biztosítja az ügyintézés lehetőségét az érdeklődők számára. A mobil ügyfélszolgálat célja, hogy az állampolgárok lakóhelyükön közel intézhessék hivatalos ügyeiket, ezzel időt és utazást takarítva meg. A kormányablak busz a megszokott szolgáltatások széles körét nyújtja, megkönnyítve a mindennapi ügyintézést. A kormányablak busz menetrendje a weboldalukon már olvasható, érdemes megnézni, addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

0: Estefán, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M0-áson például a déli szektorán lassú a haladás az M5-ös felé vezető oldalon, az M6-os autópálya csomópont közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a legbelső sávot lezárták, aztán az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M4-esen is érdemes figyelni, Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ami pedig a Biatorbágy-Págy bekötő utat illeti, az M1-es autópálya alatti aluljárónál, a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon, várható a nyár közepéig lezárták az M1-es autópályát pályán folyó munkálatok miatt, kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet, Örkény és Táborfalva között pedig gázvezetékeket kötnek be, a 3-as kilométernél útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a félútpályát is elfoglalhatják a munkagépek, vezess óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: never change.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Megalakult az új kormány. Megvan az idei Balatonfagyija. Új híd épült Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki a parlament. Megvan az idei Balatonfagyija. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
4: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyia.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
3: Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen, az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtottak tartós megoldást. A ZAOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. Kortárs magyar gyermekirodalmi vers és prózamondó versenyt hirdettek Zalavár megyei alsó tagozatos diákoknak. A Rímra Mazuri elnevezésű megmérettetést május 22-én rendezik Hévízen a Rózsakert Múzeumban. A jelentkezőknek egy kortárs magyar szerző versével vagy prózájával kell készülniük, közölték a szervezők. A hidegfront és az ivataros idő után lassan javul az idő, több napsütésre lehet számítani. A reggelek kifejezetten frissek lesznek, többfelé 5-7 fok köré hűlhet le a levegő. A délutáni órákban eleinte 14-16, majd a hétvége felé már 18-20 fok körüli maximumok várhatók. Csapadék már jóval kevesebb helyen fordulhat elő, inkább csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen is, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Bérémet Dia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Döljük hátra, innen már művítjük a hangulatot a Best FM-en.
2: 88.9 Best

88.9 Bet FM a legjobb zenék. Kiderült, hogy mennyibe kerül átlagosan a műszaki vizsga, illetve a jogosítvány meghosszabbítása ebben az évben. A műszaki vizsga díja mellett a rendszámok, a honosítás, az eredetvizsgálat és a jogosítvány meghosszabbítás ára is emelkedett az elmúlt időszakban. Az említett hatósági árak előtte 14 éve nem emelkedtek Magyarországon, maga a műszaki vizsga ára pedig 17 éve volt változatlan. Az időszakos műszaki vizsga minimális díja, azaz az autó műszaki vizsga ára tavaly februártól 26.700 forintra emelkedett, a szervizek ennél jellemzően többet, tipikusan 35-40 ezer forint körüli összeget kérnek el a vizsgázó autók tulajdonosaitól. Az idei áremelés a műszaki vizsga esetében előre láthatólag csak egy kisebb tételt, a környezetvédelmi hozzájárulás díját, illetve a hatósági eljárások és tevékenységek díjainak befizetését érinti. A környezetvédelmi hozzájárulás 236 forintról 316 forintra nő. A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályairól szóló rendelet alapján végzett hatósági eljárások és tevékenységek díjainak a 20%-át is be kell fizetni. A díjak összege a 3500 kg-ot meg nem haladó ösztömegű járművek esetében 9600 forint, a befizetendő összeg tehát 1920 forint. Egy pár rendszámtábla ára 11.475 forint, az egyénileg kiválasztott rendszámtábla pedig 151.810 forintba kerül. Az eredetiség vizsgálat ára pedig a motor löket térfogatától függ, 1400 köbcentiméterig 22.950 forint, 1401 és 2000 köbcentiméter között 24.975 forint, a nagyobb motorral ellátott autóknál pedig kereken 27.000 forint. A jogosítvány kiállításának díja 6.900 forintra emelkedett, de az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmezők 3.000 forintért hosszabbíthatják meg. Úgyhogy erre kell számítani, én pedig a legjobb zenékkel készültem továbbra is itt a Best 10.

0: Budapest FM legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható. De fontos tudni, hogy az 57-es kilométernél lévő Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár Dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni, ami pedig az M30-est illeti a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon, Felső Zsolce térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolat felújítás miatt a külső sávot lezárták arra felé is. Csak óvatosan. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Fogyasztás előtt mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Új turbókörforgalom épül. Beindult az utazási szezon Sármelléken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 13-a van, szerda. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja Anibich. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvíz ezzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
2: Jelentős fejlesztések indulnak Zalaegerszegen. Ötágú kétsávos turbókörforgalom épül a Tesco közelében. A beruházás részeként kerékpárút is készül a Berzsenyi út és a Zalazón térsége között. A projektre összesen 2,2 milliárd forint állami támogatást kapott a város, ebből 1,6 milliárdot fordítanak közlekedés fejlesztésre. A munkálatok a közbeszerzés után indulhatnak, és várhatóan 2028 végéig tartanak. A fejlesztések idején jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani. Döntés született arról is, hogy elbontják a korábban bezárt MMIK épületét, helyén ideiglenesen parkolót alakítanak ki. A beruházás szintén 2028-ra készülhet el, számolt be az AOL. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőterére, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára, írja a ZAOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A hidegfront és az ivataros idő után lassan javul az idő, több napsütésre lehet számítani. A reggelek kifejezetten frissek lesznek, többfelé 5-7 fok köré hűlhet le a levegő. Napközben viszont ismét melegszik majd az idő, a délutáni órákban eleinte 14-16, majd a hétvége felé már 18-20 fok körüli maximumok várhatók. Élénk lehet az északnyugati szél, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó délután, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
0: 88.9

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

FM legjobb zenék. Azari a siker története egy vérbeli self-made story. Egyedül sajátította el a zenélés fortéjait és a vloggolás, majd hódított meg milliókat a YouTube-on. A fiatal srác 12 éves kora óta tölt fel videókat a Pál utcai fiúk előtt tisztelgő Paul Street nevű csatornája rejtélyes vlogposztjaival futott be a platformon. A YouTuber gyerekkora óta gitározik, majd 2017 végén kezdett el komolyabban foglalkozni a szövegírással és a dalok felvételével, keverésével. 2019-ben kezdte publikálni a dalait, ekkor született meg az Azaria profil. A többségében angol nyelvű dalokra egy egész generáció pörgött rá, több százezre streameket ért el a digitális platformokon és több milliós nézettséget a YouTube-on. Tőle érkezik most az introvertált dal a Best FM-en.

0: Thank you, DJ.
1: Best FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-es kilométernél lévő Érd-észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágát is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat lezárták, Bátaszék térségében pedig felújítási munkák kezdődtek. A főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágát is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Balesetmentes közlekedést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék véget ért már, a Best délután át is adom a helyemet White Boynak, úgyhogy érdemes maradni, én pedig köszönöm a mai figyelmet, és Béni Meddiát hallottad, szép estét mindenkinek, ciao.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Intenzív dróntámadás érte Kárpátalját. A pontos információk fontosságára és az UV-védelemre figyelmeztetnek. Derült idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalja ellen, több település is érintett. A közösségi platformok Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is jeleztek becsapódásokat. Ukrajna katonai kormányzója közölte, a háború kezdete óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. A lakosságot felszólította, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere közölte, a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást, figyelemmel követi az eseményeket, folyamatos a kapcsolat a főkonzullal. 5 drón becsapódásáról van információ, 2 Szolyva mellett, az egyik egy vasútállomás transformátorát érte, egy Ungváron egy ipari létesítménybe csapódott, 2 pedig szórványosan ért földet egy-egy településen. A kárpátaljai eseményeket is tárgyalja az új kormány első ülésén. Ópusztaszeren tanácskoznak, ahol döntést hoznak az aszályhelyzet rövid távú kezelése mellett az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, illetve az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. 2 vasvármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az Abért-tó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Ezért a parkolókat lezárták, és arra kértek mindenkit, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg az érintett helyszíneket. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot is okozhatnak. A hiteles információk és az UV-védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atípusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat, a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. A szakemberek a közösségi médiában terjedő téves információk ellen lépnek fel, emellett a fényvédő használatának fontosságára irányítják a figyelmet. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szervei rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

FM Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmak feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mix Cardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon kell

0: Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy akivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország elítéli a Kárpátalja elleni dróntámadást. Rendkívüli asszályhelyzet, döntéseket hoz a kormány. Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elítéli a magyar kormány az orosz dróntámadást Kárpátalja ellen, és figyeli az eseményeket. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a kormányülés közben tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Magyar Péter elmondta, a magyar vasutasoknak is óvóhelyre kellett vonulniuk Csapon, de azóta már hazaértek. Orbán Anita külügyminiszter berendelte Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba. Kárpátalját a háború kezdete óta most érte a legnagyobb támadás, több településen, Szojván, Munkácson és Ungváron is voltak becsapódások. A rendkívüli asszályhelyzettel is foglalkozott a kabinet az első kormányülésen. A kormányfő jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Magyar Péter arról is beszélt, hogy hazánk üzemanyagellátása biztosított védett áron. Kezdődik a szúnyog elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyésző helyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Több mint 1700-an vesztegelnek egy óceánjáróhajón Bordóban. Vírusfertőzés gyanúja miatt rekedtek a dél-franciaországi város kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült a hányás hasmenést okozó kórokozó gyanúja. Egy 90 éves utas vesztette életét, és 50 embernél jelentkeztek tünetek. Norovírusra tesztelik őket. A gyomorinfluenza hátterében ételfertőzést gyanítanak. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, pop szerda.
4: Ugye?
3: Jó! Kérek elnézést!
4: Mennyit gondolkoztál ezen, Sándor?
3: De ezt már párszor elsütöttem. Jó, de tessék, mondjál jobbat!
4: Nem tudok.
3: Ugye én se, ennyi.
4: Látszik, hogy
5: megkérdezem a ChatGPT-t, találjuk ki valamit.
3: Kisgyermekes szülőként ezekre tudunk már csak asszociálni. Kalandőből meg ilyenek. Na, szóval pop szerda, ami azt jelenti, hogy egy pop és rádiós lágerek 120 perces mixe, amelynek a második 60 perc érkezik. Szerda érzelésünknek DJ Fabinek köszönhetően.
4: Induljunk el!

0: Ben.
1: A Twin Peaks-ben is mondták, ugye, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak. De igen. Itt a Devotion se úgy hallatszik, mint ahogy azt az ember
2: megszokta. Nem, egy picit másképp, de a következő is egy picit másképp lesz, ugye. De a feeling good is.
1: Hát a szemek azok mindig erről szólnak, hogy mindig egy picikét máshogy. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezek a picikét máshogyak pontosan mit is takarnak, tehát, hogy konkrétan milyen remixbe szólnak ezek a bizonyos trackek itt szerdánként, akkor nem kell más tenni, mint hogy...
2: Ellátogatni a mixcloud.com/DJFND oldalra, és ott megnézni a Best FM-es mixek között, éppen amelyik tetszik, ugye mindegyik tetszik, igen, és ott van a tracklista is. Egyébként egy szolgálati közlemény ezzel kapcsolatban, mert belefutottam egy olyan rámért egy kedves hallgató, hogy na, a Mixcloudon keresni a régebbi mixeket, de nincsenek fönt. Hát én pedig ilyen majdnem nagy magabiztosság
1: hát mondom, hogy ne lennének. Te vagy a legrendesebb, legrendesebb.
2: És volt valami hiba a Mixcloud-nál, 180 mixemet tették unpublished-re, tehát hogy akkor nem látszódott, csak én láttam, senki más.
1: Mert?
2: Nem tudom, egyébként a másikra, tehát semmiféle oka nem volt. Ennek valami rendszerhiba volt.
1: Jaj, rendszerhiba. Mert olyan már nekem is volt, hogy csináltam Justin Timberlake mixet, ugye? És akkor mondtam, hogy gyerekek, aki szeretné, töltse le, és így... Semmi nem történt, és akkor küldte a Mixcard az üzenetet, hogy
2: hát,
1: igen, mert hogy hát képzeld, van egy ilyen, hogy nem lehet az, hogy egy előadótól több dal, szóval, hogy ezt nem is értem.
2: Nem vagy, is hallottam
1: ennyire. Vagy hogy egy albumról több dal közel egymás után, mert akkor azt úgy értelmezi, mint hogyha felraktad volna az egész albumot. Szóval mindent, tehát futottam ebbe így bele, Justin Timberlake mixel, David Guetta mixel, Martin Sol mixel, úgyhogy ezek megvannak nekem is, majd egyszer valahogy Mixcard.
2: De most már helyreállt, tehát most már az összes mix látszik, úgyhogy meg lehet keresni.
1: De akkor mondjuk még egyszer, tehát

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Akarsz róla beszélni, vagy majd, ha már realitás lesz, vagy ez már gyakorlatilag realitás?
2: Micsoda?
1: Hát az öreg szín.
2: Most elgondolkoztam, hogy melyik témáról kéne nekem beszélni.
1: Marha egyszerű. Hallgat a feleséged, hogy nem, és akkor ettől függően választunk témát.
2: Általában nem szokott. Nem kíváncsi rám. Bár munkásságomra. Nem igaz.
1: Ezt majd ti otthon, jó? Nem, hát a Seamus Haji és a Big Love Records.
2: Seamus Haji, igen. Hát még nem tudok róla részleteket mondani. Folyamatban van a dolog. Itt ugye vokál témakörben zajlik egy munkálat, várom a kész vokált, amit majd el kell helyezni ebben a dalban. Most ne beszéljük rébuszokban.
1: Igen,
2: csináltam egy ilyen mashup szerűséget, a régi mi volt az Chaka Khan All Good, mi volt az a
1: Chaka Khan?
2: Dalasso, na. Törekszem már én is, az a Dalasso Chaka Khan. Az All Good, annak a vokáját használtam föl egy kicsit éjjájára megborondítva. És azt mondta a kiadó, hogy hát ez nagyon jó, de az AI-os vokálokat ők nem szeretik, nem adnak ki.
1: Ami nagyon jó, hogy egyébként ezt abszolút adom.
2: Figyelj, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy két év múlva is ezt fogják mondani. Meg, hogy két év múlva milyen vokálokat fog csinálni az AI. A lényeg, hogy kellett keresni egy valakit, aki ezt felénekli újra, úgyhogy most ez zajlik. És amint ez megvan, akkor a már kész zenére ezt rá tudom ültetni, és zúgy! Röppen is a kiadóba.
1: Jó, és azért majd, meg lesz az, amiről beszéltél szilveszterkor, ugye, hogy jó lenne ide egy defektív megjelenés, hogy
2: vagy túrum.
1: Vagy túrum. Hogy azért utána azért meg ugye szóba állsz velünk.
2: Természetesen.
1: Jó. Rendben, Istvánom.
2: Telefonom lesz néha.
1: Zoomon.

0: Nincs nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Nem volt még olyan régen a tegnapi kedd, úgyhogy egy ilyen hangyás szóviccel rákötök így az Azizámra, hogy én Azizám, hogy meghívnának péntekre egy Night Shift-ekre.
2: Édes atya, úristen.
1: Ez volt annyira szar, mint amit a hangja szokatom.
2: Igen, hát igen.
1: Ilyes, 4 éve ezt hallgatom keddenként, szóval azért valami rám is ragad.
2: Jó volt a kiképzés.
1: Igen, abszolút, abszolút. Na, hogy mindenki értse, hogy mi van most, vége van, kicsi. Ennyi volt a mai Night Shift. Hát akkor pénteken, akkor nem is kell egy hetet várni.
2: Már le se fekszem addig, jó? Addig fönn vagyok.
1: Szeretek egy legény?
2: Persze. Hát simán.
1: István, nem megy már.
2: Csomó zenét.
1: Nem megy már 20 éve. Ja, jó van. Ja, megvárod a vokált. Jó?
2: Megvárom a vokált.
1: Oké, jó, akkor pénteken, Night Shift Extra.
2: Úgy.
1: Köszönjük szépen ezt a hatalmat. Kedvárom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Dróntámadás érte Kárpátalját, az aszályhelyzet kezeléséről is döntött a kormány, derült lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagy. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is értek becsapódások. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. A lakosságnak óvóhelyre kellett vonulnia. A gyors jelentés szerint 11 drón lépett a légtérbe, sérültekről nincs hír. Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben tájékoztatott a miniszterelnök Ópusztaszeren. Magyar Péter jelezte, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti 2 kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat mind-mind a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. Sokan segítik a meteorológusokat, több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk kisméretű meteorológiai állomást. Ezek rögzítik majd a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nelly Furtado, Justin Timberlake és Timbaland akár nyomhatná együtt is, de most ketté szedjük őket erre az órára. Jó, Justin Timberlake hozza a Like I Love You-t, Nelly Furtado, Timbalanda pedig majd a Promiscuous Girl-t nyomja el. Rajtuk kívül pedig még itt lesz a Stacabo, Fatboy Slim, a Fugees, illetve Gwen Stefani és Akon is.
0: Ez a Night Shift a Best

De ezt nem a legjobb zenék. Johann Renk Staka után életéből általában mindig csak a Csernobil című, egyébként zseniális minisorozatot szokták kiemelni. Pedig hát azért ő más sorozatokban is tevékenykedett, ha nem is az egész évadot, de a Walking Deadben, a Breaking Badben és a Vikingsben is rendezett egy-egy epizódot. Most Staka Boo-ként jön a Living It Up-tal itt a Best-en.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Ezt a fel a legjobb zenék. Fatboy Slim 1998-ban készített el a most érkező Rockefeller Skanket, és saját bevallása szerint olyan 2000 környékétől kezdte el játszani abban a verzióban, amelyet ő maga készített a Rockefeller Skankre, rárakta a Rolling Stones I Can Get No Satisfaction című dalának a kapelláját. És ez azóta is egyébként minden buliának szerves része, általában ezzel szokta zárni a bulikat. És ő 25 éven keresztül megállás nélkül könyörgött kisebb-nagyobb intenzitással a Rolling Stonesnak, hogy hadd jelentethesse meg ezt ő hivatalosan, akik mindig azt mondták, hogy nem. Aztán tavaly évvégén megtört a jég, úgyhogy most már az a verzió hivatalosan is elérhető mindenhol. Nálunk most az eredeti Rockefeller Skank jön itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Azt hiszem, ezt hívják önbeteljesítő dalcímnek. Éld az életedet, live your life, és hát pontosan ezt csinálja Rihanna is. Nagyon éli a három gyerekes anyuka életet, olyannyira, hogy se új nagy lemez, se új turné nincs a láthatáron. Ti álljál érkezik Rihanna itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az idei, a 2026-os Tour de Hongrie kerékpáros körverseny második etapja holnap kerül majd megrendezésre. Szarvas és Paks között fognak több mint 200 kilométert tekerni a versenyzők. Szóval a Szarvas, Kiskunfélegyháza, Kiskörös, Kalocsa és Paks útvonalon tessék kisebb, nagyobb és időszakos forgalom lezárásra, elterelésre és hasonló gyalánkságokra számítani. Türelem, kedves autósok, a bringásoknak pedig.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott a készenlét Kárpátalján, biztosított az ország üzemanyagellátása, földrengés volt Nagy Kanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. Éveken át nyúló aszály van Magyarországon, egy év csapadék átlaga hiányzik a rendszerből, a talajvíz folyamatosan csökken. Erről beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az új kormány első ülésének szünetében. Gacsáy József jelezte, országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, melyek nem csak a helyi vizek megtartására vonatkoznak, hanem szeretnék az ország területére juttatni az elérhető szabad vízkészleteket is, hogy minél nagyobb készlet halmozódjon fel a tájban. A vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működését is vizsgálják. Az aszályhelyzet kezelése kapcsán Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter kifejtette, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek, és az üzemanyagellátás továbbra is védett áron biztosított. Ennek jogszabályi kereteit garantálja a kormány. Kisebb földrengés volt Nagy Kanizsa térségében, a 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig két bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagy Kanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőívet. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Északára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy pontosan mennyi időt kapnak majd a meccs előtt, azt egyelőre nem lehet tudni, de az már ugye köztudott, hogy a The Killers fog fellépni május 30-án a Puskásban a Bajnokok Ligája döntő előtt. Valószínűleg egy 15-20 perces mini koncertet tolnak majd, amiben biztos, hogy elhangzik majd ez is. Jön a Killers és a Human Interest.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, az 1998-as Horny, aztán pedig a 99-es Tom Jones-szal közösen készített Sex Bomb című dalok átütő sikerének köszönhetően a 2000-es évek elején Mos T lett az egyik legkeresettebb és legfelkapottabb producer. Hát, hogyha hetente 5 remix felkérést nem kapott, akkor szerintem egyet se. Úgyhogy Curie Williams igazán megtisztelve érezheti magát, hogy elvállalta ennek a dalnak a remixét. Jön a World Celebration!

Best FM a legjobb zenék. Jobb idő lesz holnap, mint ma, ez kétségtelen, de hát az ezt nagyon forróságnak nem nevezném, kedves Nelly, pláne ahhoz képest, hogy a hétvégén már ennél volt 6-7 fokkal magasabb is. 21 fokos nappali maximum, ezt ígérik a meteorológusok holnapra, ami viszont kifejezetten jó hír, hogy se szélre, se csapadékra, se frontra nem kell számítanunk csütörtökön.

Best FM, a legjobb zenék. Tudjuk jól, hogy a sikerhez nincs egy általános recept, ami mindig működik, de egy azért talán mégis, ami úgy hangzik, hogyha szeretnék Grammy díjas lenni, akkor dolgozz együtt Mark Ronsonnal. Erről tudna mesélni Lady Gaga, Dua Lipa, Bruno Mars, és hát a most érkező Amy Winehouse-al is közösen összesen 4 Grammy-t hoztak össze 2008-ban. Jön a

Best FM a legjobb zenék. Tavaly júniusban mutatták be először egy londoni filmfesztiválon, aztán nem sokkal utána a Paramount streaming szolgáltatóhoz került. Az a dokumentumfilm, amely Eminem eddigi karrierjét hivatott bemutatni, és amelyben Eminem mellett olyan sztárok szólalnak meg, mint Ed Sheeran, Adam Sandler, Dr. Dre és LL Cool J. Jön a The Real Slim Shady.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Fokozott a készenlét Kárpátalján a délutáni dróntámadás miatt. Rendkívüli a szájhelyzet, döntéseket hozott a kormány. Földrengés volt Dél-Zalában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti két kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal. A következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig 2 bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagykanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőívet. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Justin Timberlakehez, Justin Bieberhez, Britney Spearshez, Bruce Springsteenhez hasonlóan a Red Hot Chili Peppers is eladta teljes zenei katalógusát a Warner kiadónak 300 millió dollárért. Szóval amikor a következő órában majd felcsendül az Under the Bridge, az abból származó jogdíjakat már nem ők fogják kapni.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Ígértek itt majdnem összes filmjéhez folytatást, előzményrészt. Tehát leginkább most csak azt nézhetjük, ahogy Will Smith az északi sarkról a déli sarkig, és aztán vissza túrázik az egyik streaming szolgáltató dokumentum sorozatában. Getting Jiggy With It, Will Smith érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. A World Party 1997-es eredetiéhez képest ez a mostani dal csak annyiban különbözik, hogy Robbie Williams énekelte fel. De úgy látszik, ennyi kellett ahhoz, hogy ez a dal végül aztán az első helyig jusson az angol kislemezlistán. She's the one.

Best FM a legjobb zenék. Legutóbbi ausztriai koncertjén Christina Aguilera rengeteg olyan dalt énekelt, amelyet eredetileg duettben készítette valakivel. Nyomta a Feel This Moment-et, a Moves Like Jagger-t, hát nem is beszélve a Lady Marmalade-ról. Ez a dal valamiért kimaradt, úgyhogy akkor most pótlásképpen Ricky Martinnal érkezik Christina Aguilera. Innen a Nobody Wants to Be Lonely.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Beyoncé és Ne-Yo jó párszor dolgoztak már együtt az elmúlt években, a legismertebb közös munkájuk az Irreplaceable. Ezt a dalt Ne-Yo írta az énekesnő második albumára, és ez lett az egyik legismertebb Beyoncé dal. Ebben az órában azonban külön érkeznek majd, Ne-Yo a Because of You-val, Beyoncé pedig a Halo-val jön hamar utolsó 60 percben.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát. Úgy,

semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csattanós választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandy és Monica, és a The Boy Is Mine.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 2028-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő.

Best FM, a legjobb zenék, és a hétvégéig most már kevesebb van hátra, mint amennyi eddig eltelt ebből a hétből. Zárom a szerdát, zárom a Night Shiftet, holnap csütörtök, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel és a legnagyobb dance himnuszokkal indítjuk majd a csütörtök estét. 120 percen keresztül fogunk majd ezekből válogatni és mixelni. Jön a Daft Punk, és az Around the World, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: and we'll get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.